Listen! Do it with me! Woo.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, neked zenéjük.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban
1: is. Csak neked zenélünk!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Station that plays the most music.
2: It's all about the music.
3: What's going on, people? This is...
4: Okay, señoritas y caballeros.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Csak te kezzel élünk. Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Hyper DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Pontosan 14 óra van.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

Szobafoglalás helyett elmondom, azt akarom a reklámban hallani, hogy szobafogság, ezt akarja hallani a füle. Mindenkinek kellemetesen jó délután, de tényleg nem szobafogság, szobafoglalás. És ez többi benne van a reklámban, ne felejtjétek a hétvégén, ugye már is. Az éves szuper DJ-t rágyott találkozó. Boriszkát halljátok közben, hogy kellemesen jó délután kívánok, most szerdán 14-re tudok lenni veletek, remélem ti velem tartotok. A jó zenék mellett érdekes hasznos információkkal igyekszek itt lébe szólni, létezni, meg ilyeneket.

Na is el is tanulnak, és kellemes szép napot kívánok Erdélyből, Erdő Szent Győrből, mondta egy magyar kisasszont is említeném, aki most már itthonról hallgatózik, mindenkinek kellemes üdvözlés kívánom a Kartner MSZ-es is bennünk van, aki festve éppen a villa lakókkal együtt fülel, szép napot kíván mindenkinek, és természetesen nem maradhat ki a felmosolásból Ali Bálint Balú, aki természetesen óvatossággal int mindenkit, vigyázzunk magunkra, és a Balúk a Toyota M5-ből, a fényező műhelyből köszönt mindenkit. Én egy kicsit berekedtem. Először túl sok klíma már az én hangomra is hatásra van. Mindig morgok a tömegközlekedés a gyerekek. Gyorsan így az elején elmondom, hogy ne csak mindig a rossz legyen. Tegnap olyan történt, ami mostanában nem igen. Minden közlekedési eszköz pontosan érkezett és ment. Pontosan arra az időre ért oda a MÁV meg a Bolán is, úgyhogy reméljük, hogy nem egyszeri eset. Ez a kis apróság, hogy a lift egyébként pont akkor omlottam, amikor feljött fel egy utas, én meg le akartam menni, de ott lépcső, mindegy. Úgyhogy reméljük, hogy ez tényleg már az új és szebb jövő lesz a tömegközlekedésben. Köszönöm mindenkinek, aki tett azért valamit.

Bacsokkal, móka bombonokkal, poén petárdákkal, kikattyúkkal, nyillentyűkkel. Törném Szilánkra él, úgymond a délután. Jaj! Na! Koma érdeklődik a barátjától, azt mondja, mit viszont abban a 20 literes jó kis demizsomban? Ugye érdeklődik némi érdeklődés mutatva, a benne lévő folyadék iránt bort. Ennyi meg a sógoromé az a bor, az belőle? Hát adnék én, de sógoré van felül. Aztán egy másik történet, egy férfi sürgősen szeretett telefonálni, de egy telefonfülke van a környéken, abban meg egy másik férfi telefonál, ember azt mondja, várakozik, 5 perc azért most már tényleg sok idő, észrevesz, hogy a telefonáló csak áll a fülkébe, meg se szólal, eltelik még 5 perc, a telefonáló még mindig a kagylót tart a csendben van. Ugye, ne haragudjon, ne szórakozzon velem, sürgős hívásom lenne, magam meg csak itt áll, nem is telefonál, kiszól a telefonáló, de hogy nem a feleségemmel beszélek. Ugye ez az egyoldalú kommunikáció teljesen igaz. Ez is nagyon szép. Két műértő, a Sixtusi kápolna gyönyörű mennyezet freskói csodája. Szerintem nagyon ügyes keze volt ennek a Michelangelónak. Ja, nagyon hosszú ecsetje. Hát igen, egyébként nagyon magas a vertél, aki volt már. Tudja, Móriczka, ragozd el a mennyigét. Megyek, te mész, izé, ő megy. Kicsit gyorsabban futok, fut. És akkor ezt lehet, hogy rohanik teljesen fölfelé, ugye, apostrofálni.

Igyekszik vannak és kellemes szétem, hogy kívánok önök, hogy velünk vagy, és Házi úr pedig mindegy benne van a bugja lábában. Hirtem neki, hogy nekem a görös volt reggel a lábamba benne, egy kicsit bepeszítettem. Úgyhogy én ezt nem akartam egyébként. Az jött eszembe, hogy nekem amikor bugi van a lábamba, azt nem érdemes azt a táncot megnézni senkinek, mert aztán elrettentő példának vagyok, jó? Na maradjunk a bugi zenékben, egy perc, szükszipályra és a blue című dal jön.

telefonbeszámunk 0-70-45-95-95-ös. Egy másik dolog miatt akartam mondani, egy gyors másik morgást is hozok nektek, ez egy szép mondat lesz. Ugye, hát többször megénekeltünk ezt már, illetve rengeteget beszéltem, hogy amennyire fejlődik a intellektuális rész már, mint az ilyen mindenféle AI-k meg csodálatos számítás technikai fejlesztések vannak, zajlanak. Ugye maga az ipar az olyan szinten hanyatszik lefele, mint az állat. Kész termékekről beszélünk, ugye többször megénekeltük már ezt a kupakot, amit törhetetlené tettek, és ugye rettenetes állapotok uralkodnak azóta a petpalackoknál. Most az újabb dolog, amit észrevettem, nem tudom ki, hogy van vele, észrevettétek, a törölközők mostanában nincsen akasztó. Tehát, hogy így sajnáltak azt a kis textil darabot rárakni, meghatoz az ember, aki azt megtervezte, és nincs, aki gyakasztó tervezne. Tudjátok, az a picike, a fogasra föl tudod helyezni igényesen a megszáradt törőközőt. Most én értem én, hogy van különböző B meg Z verzió, hogy fogj egy válfát, és akkor terítsed rá, takard úgy meg, hogy miért kell különböző eszközöket befogni ahhoz, ami egyébként több helyet foglal, le is esik, nem néz ki jól, mert ahhoz, hogy régebben működött, akasztó volt a törőközőn. A legjobb esetben egy lukat tesznek oda, amit rárakott össze arra a fogasra, milyen például eléggé éles a vége, azonnal tépisz éjjel. És ugye akasztó nélkül rakott fel a fogasra, akkor azt kb. 2 másodperc után nézi meg, hogy merre van a föld, és szereted össze az egészet. Ugye én nagyon kivagyok ettől. Úgyhogy tényleg az van, hogy lassan azért megyünk így a ipar része, az industriál, az megy valamilyen szinten így a világ vége fele ügyesen. Na, de nem erről akartam én beszélni, inkább vagy morogni. Van nekünk egy szolgáltatói csoportunk, esküvősök, különböző rendezvényesek, ilyenek, és ennek van egy privát, meg egy nyilvános csoport része is. Nyilván a csoportrész pedig arról szól, ugye, hogy nem csak a szolgáltatók, hanem hogy a szolgáltatókat keresők is megtalálhatják és kereshetnek. És kettő gyönyörű üzenetbe futottam bele tegnap. Sztárgla vagyok. Vagy szokták azt mondani, sztárgla vagyok, ez nagyon hülye, Jézusom, mit mondok. Tárgla nyílt szemmel csodálkoztam, mondjuk. Amit először akartam mondani, az tök más. Na! Az első azt kérdezte, illetve azzal ütötte fel, hogy nem vajas kenyérre kell, és kb. 13 millió forintban van meg az esküvő, megmondta, hogy szolgáltatok nagyjából milyen piaci árakon kérnek, kapnak. Volt, ami kicsit drágálottam én is valami normális áron, de a kérdés a következő volt, hogy mennyi borravalót illik adni a szolgáltatónak? Ez volt az első kérés. A másik, ilyen érdeklődő külsős emberke pedig azt kérdezte, hogy ha valaki egy ilyen kis létszámú lagziba nem hív mondjuk DJ-t, vagy zenészt, vagy ceremóniamestert, vagy valamit, akkor lehet-e ugyanolyan jó, mint ezekkel együtt. Na most hagyok időt arra, hogy mind a ketten egy olyan csoportba érdeklődték, amik javarész azok az emberek vannak ott, akik ebből élnek, tehát a megélhetésük. Milyen válaszra számítottak, hogy ne adjál volna valót nekünk, mert úgyse fogjuk elkölteni, vagy vagy a másik mit mond, hogy ne hívjál minket, ászalok vagyunk, inkább csináld meg magad, a sokkal jobb lesz. Egyrészt ugye az sem nagyon jó, hogyha felülreprezentáljuk magunkat, mert akkor még egyáltalán nem biztos, hogy az úgy alakul, hogy szeretné a megrendelő. Nyilván nagyobb esély van egy pofon együtt dolgozni, sok ilyen tapasztalattal, mint aki mondjuk úgy beleugrik. Én nekem azért sok olyan példám van, hogy úgy kellett beugorni valahova, mert hát nem váltotta be a reményt a lelkes műkedvelő emberke, vagy amikor a vőlegény állt be, azt mondtam, hogy ő lesz a DJ. És csak a technikát bérelt, aztán éppékkor jöttem egyasszon szólni, hogy valakit küldjek, mert egyrészt a vőlegény nincs olyan állapotban, másrészt, hogy már a házasságát fengegeti a zenei stílus, mert a Last Christmas ment június közepén. De hogy a másik, hogy a borravalóval, tehát ha csak nem a NAV érdeklődik, ugye, ami szintén megint érdekes dolog. A gyerekek, mindenki annyi borravalót adjon, ha gondolja, ha jár, amennyit úgy érzi, hogy azon a produkció megérte. Tehát itt benne van, hogy 10%-ot illik, nem 10%-ot illik, teljesen minden. Ha úgy érzed, hogy megérdemli, akkor az. Ha nem pénzt az, akkor kis ajándék, a emlékplakett, stb. Az is nagyon-nagyon jó kis borravaló. Szolgáltatóktól ne kérdezzük olyat, ami nekik jó, arról mit gondolnak.

Pedig is kellemes szétlapot kívánok, így, hogy hát a szokásos bábolnak pedig haladván. De hogy ő azért megnyerte például Szlovákiát, azt mondja, 460 km meg 20 km bábolnak. Most már rendben van, sokkal-sokkal kevesebb van a nálam, úgyhogy ez meg kicsi kitartást kívánok.

Reggel 6 óra kicsit meglepődtem, hogy azért úgy mindenképpen hűvösnek éreztem, hogy időjön az időjárás, de aztán nincsen ezzel semmi baj, nem szeretem, csak már az képest kicsikét hűvi volt. Viszont kellemes 27 Celsius fokos az időjárás, hidegfront jellegű tünetekkel azért találkoztatok, mert hogy szeles idő van, és várható is még a kutatásban, azért a nyári ruha nyugodtan maradhat. Szerdán napos gomoly felős időre számíthatunk még az egész nap, számottam, hogy csapadék ma már nem várható, de néhol azért lehet némi jelentéktelen a futózápor. Sokfelé lesz élénk erős északnyugati szél. A délutáni órákban 28 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet a régióban, ez nem annyira rossz szerintem. Lesz némi lehűlés csütörtökön, aztán nagyjából vasárnapra visszatér a normális jó idő. Csütörtökön például a hidegfront hatására rövidebb hosszabb napos időszakok mellett több felé erőteljesebben növekszik meg a felhőzet, és több helyen is kialakul az eső zápor zivatar, koda reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23-29 fok között alakul, délkeleten lesz sokkal melegebb. Pénteken kezdetben sok napsütésre számítottunk, aztán napközben jönnek a jó kis gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középegységben, valamint az Alföld nőhet a futószápor, a zivatar is. A levelezsanyag hőmérséklet 7 és 15, na ugye, hogy hűvös az, és hát napközben 22-29 fokot is méretünk. Szombaton a sok napsütés, helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az északi és az északkeleti tájak fölött alakulhat ki némi jelentéktelen zápor. Sok fagy lesz vissza hajnal, viszont a legmagasabb hőmérséklet immár elér ismét a 31 Celsius fokot. Orvos meteorológia, szerdán nem lesz fölöttünk időjárás, így ronda magasba továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk. A többfelé szeles időben felelősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak lehetünk. Az UV-sugárzás még mindig magas, 16 óráig mindenféleképpen figyeljünk erre, vigyázzunk a bőrünkre, úgymond figyeljünk oda a megfelelő folyadék mennyiségre is. Közlekedési meteorológia, szerdán az ország nagy részén száraz utakra számíthatok, a Dunától keletre eső tájakon lehet futószápor zivatal, hiszen nagy mennyiségű csapadék tényleg nem nagyon várható. Sokkal lesz élénk erős az északnyugati szél, emiatt romlik majd a járművek menet stabilitása, viszont balesetmentes közlekedés mindenképpen kívánunk. A pollenek is visszavettek, bár a bombák is megint magasak, de Limatov, Kender, Ház, Csalán, útipő, Pályaspöli alacsony koncentrációban jelentkeznek, azért kell ellenük védekezni, pláne az allergiásoknak érdemes. A bal csinál is kell, nem az idő, szerdán napos gomoly felhős az idő ott is, tehát délután 24-26 fok lesz, és a visszaműséget 23 Celsius fokos, nem sokára közlekedési infó, itt még mindig.

Hendrik is összednek, és kellemetesen szétadott kívánok, jelenléti Pip, hogy egy gyűrű szép délután kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemezzel a hallgatást. Pusztjuk egy csiket. Sziasztok, és itt van Karesz úr is. Aki szétadott kívánva, ha dugó. Sziasztok, és itt van Karesz úr is. Aki szétadott kívánva, ha dugóba araszolva várakozol van, de a táj tényleg gyönyörű, amerre vagy.

Nézzük az utakon, mi a helyzet. 14:35-ös a frissítés, az M1-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon szakaszos torlódás, lassulás tapasztalató Tata és Bicske között. Az M1-es autópályán Röszke felé vezető oldalán meg Lajos Mizsénél burkolatot javítanak, a 72-es kilométernél a külsőságon zajlik a munkavégzés, mely mögött több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-es autópálya, ugye azt hiszem, hogy mindig ilyen erősen torlódós, úgyhogy az 3 kilométeres könnyen lehet több is, figyeljetek. Az M9-es autóúton Bogyisztó térségében karambol történt 12-es kilométernél személyautó ütközött teherautóval, a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Na, ezen a hétvégén rendezik a 44. Forma 1-es magyar nagydíjat, kicsit azért nevetek, mert egyszer-egyszer voltam már rajta, és tudom, hogy mekkora káosz van az utakon, és hát magyar oldalon a Hungaroringen ugye szokásosan, ezért már csütörtöktől erősebb a jármű mozgás, figyeljetek, az M3-as autópályán Magyaró térségében, mindkét irányból valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és 18-as kilométer közötti leállásában, ugye most már mondanám,

hagyományszerűen a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség versenypályt a 19-es, valamint a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni, aki szeretné. A hétvége során a Mugyoród és Kerepes térségében szintén lesz majd jelentősebb tollódás, esetenként rendőri irányításra számítsatok, valamint ugye a Mugyoródon jelentősen megnövekszik ilyenkor a gyalogos forgalom is, ezekre is nagyon-nagyon figyeljetek, és a közlekedőktől mindenkitől fokozott türelmet kérnek. A 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart még a felújítás, a félpályás lezárások az erős forgalom miatt mindkét irányba tollódással járnak, 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Még mindig a Duna alacsony vízállása miatt jelentem, hogy a kereskedelmi hajójáratok egy része, illetve vannak közlekedése módosult. A július 20 és 26 között a Dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, a budapesti járatok viszont változatlanul üzemelnek. Figyelem, a hidrológiai helyzet ugye a nemzetközi turizmust is érinti, a szállodahajók továbbra sem érkeznek Budapestre. Figyeljetek a Mahart oldalára, ott láttok minden aktuális információt, én pedig mondanám, hogy Boriszkára, Szépványokra, Kerekvilágra, Kockasajtra mindenkire tessék vigyázni, mert ugye hazavárnak mindenkit, meg Budaösővel indult, és például a közlekedésben jött egy kis vonat is, DJ Junior érkezik, jön már is a Party Train.

kosmológiát hozok nektek ismételten. Mindenki ezt tudja azért mondani nektek, hogy ez a kosmológia nekem azért nagyon fontos, és jó pár évet csinálom, hogy amikor a kocsmákat, akár külföldit, akár magyar, mert szerintem egy picikét értékadásban pontos gyöngycemeket igyekszünk bemutatni. Nem csak azért, hogy fogyasszunk, és persze akár kicsit túl is toljuk azt a fogyasztást, hanem tényleg olyan ikonikus épületek, olyanok, amik esetleg aztán turisztikai célponttá is válhatnak nektek. Kis ottól található mindenképpen figyelemre méltó a Get In Church in Mastonban, Angliában található. Az őszabaival élnék, a Super és a Sprint között inni kék egy sört, a versenyközponthoz a legközelebb vendéglátói egység, ahol még nem voltam, az inkább étteremre hajló Gap Inn. Az asztalfoglalás szinte kötelező, én is csak a pultnál vagy a sörkertben tudtam, miután választottam a 14 csapon lévő sört, kimentem a hűségre, és szinte 20 óra megittem a félpintet. Gyönyörű belső, sok asztal zene, gyerekzsival, csaposok nem győzik a rendeléseket, de legtöbben inkább esznek azért lenne ott enni is, de hát hátra volt még mindenféle verseny, úgyhogy a versenyzúri embernek nem volt erre ideje, nektek viszont azért nyugodtan lehet egy jó kis plamót bedobni. Hát nagyon sok a beltérő, tipikus angliai kosmo feelingben, nagyon nagy tisztasággal, nagyon szépen berendezve, és persze óriási választékkal, úgyhogy kis ottó ajánlatát hoznám nektek, Gap Inn Church Lane, Maston, és ott kirestek, és tudjátok, fogyasszatok ma is felelősséggel!

Not to the Michael Jackson, not to the Billie Jean. Billie Jean. A hőskorszak MC Hammer, szintén remix, nem? Jön az érintetetlen. You can touch this.

Isten az azt jel nekünk egyébként, hogy aztán szépen, én nem akar bőven hozzászólni, mert szép lassan, mert mindenki kezd olyan lenni, mint a háromszoros zsugorcső. Azt mondja, hogy tényleg így van. Jó, mondjuk egy picikét a helyzet is olyanná változik, hogy mindenkinek figyelni kell a hátát, mert ennyi nap ellenőrzés, meg ilyen csekket, ilyen számlát utólagosan mutassál vissza. Ennyi azért nem volt régebben, mostanában nagyon ilyen skizofrén állapot van. De tényleg is valahogy mindenki nagyon-nagyon be van feszülve, és nem az anyagi helyzet, amiatt ráadásul. Úgyhogy már egyetértünk Istvánról, Svénishoz, Márkrivisztont érteni, ilyet a Boris Kopot, jön a dal, Silver!

Ma horoszkóp mindenkinek! Július 22-e délután, kosokkal az élen, szerdán visszatérhet a lelkesedésed, és végre bátorban meg tudod mutatni, mire elég benned. Egy kreatív ötlet, romantikus kezdeményezés jót fog tenni. Mikák, az oroszlán hava arra ösztönöz, hogy több melegséget és vidámságot vigyél az otthonodba, egy családi ügyben most határozottabban tessék képviselni magadat. Ikrek, meggyőzően és színesen fejezheted ki magad, ezért egy beszélgetésben vagy bemutatkozásban könnyen magadra tudod vonni a figyelmet, ne tartsd vissza a jó ötleteidet se, de nem. Lákok, az önértékelésed és a pénzügyi biztonságot kerülhet a közép pontba, tessék felismerni a tehetséged valódi értéket képvisel. Oroszlán, elkezdődik a te valódi időszakod, ezért új erővel, önbizalommal és alkotó kedvel vágasz bele a terveidbe, vállalt büszkén a képességeidet. Szűz! A következő hetekben szükséged lehet több pihenésre, befelé figyelésre. Szerdán egy csendben megszülető felismerés is megmutathatja a helyes irányt. Mérlegek, egy baráti kapcsolat, közösségi terv, vagy régóta dédelgetett állam új lendületet kaphat. Skorpiók, a szakmai ügyekben elérkezett a pillanat, hogy bátrabban tessék vállalni a szerepet, megmutathatod, mire vagy képes, legyél jó tekintélyen rendelkező. Persze nyilasok, új élmények, tanulási lehetőségek vagy távoli célok is felkeltetik a te érdeklődésedet, engedd szabadon a kíváncsiságodat, merj nagyobb szabadokban gondolkodni. Bakmin Moriska, egy érzelmi vagy a pénzügyi helyzetbe tessék most már egyenesebben képviselni az igényeidet, ne félj kimondani, mire van szükséged, na hát ugyanakkor kerüld a hatalmi játszmákat, a bizalomhoz őszinteség és kölcsönös tisztelet kell, jelen pillanatban olyan törőközőre van szükségem, ami varakasztó, kis célok, mint vízöntő, a párkapcsolatok és együttműködések kerülnek reflektorfényre, a reflektorfénybe, bocsánat, egy pontos ember ösztönözhet arra, hogy bátrabban vállalt önmagad. Végül de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás a halakoroszkópja, a szerdai nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a hétköznapi feladatok közötti szükséged van örömre és kreativitásra, végezd büszkén a munkádat, de azért tessék pihenni is. Igen, így van, aki munka mellett hallgatotoknak is kitartás, de mindenképpen 16 óráig. Természetesen hozok még kellemes zenéket, vagy lesz meg egy kis érdekes információt tömegben álló kis prózódiákban.

akaratomban sírni tudnék én is. Mármint, hogy mondjuk úgy, hogy igazából megkönnyezem azokat az emberek, akik tudnak nyugodtak maradni minden napokban, lelassulva. Hát most teljesen létidegen, de ettől függetlenül egy-két érdekesség, aki esetleg keresi ezt a lehetőséget, hogy nyugodt emberekről 7 szokást hadd hozzak ide, amivel lelassítják a mindennapjukat. Egyrészt úgy kezdődik, hogy állítólagosan nem pakolják túl a napjukat. Tudják, ha minden órát túlterveznek, akkor szinte biztosan marad egy csomó dolog, ami csúszni fog, ez pedig csak tovább növeli a feszültséget. Hát bizony, így marad idejük választani helyzetekre, pihenésre, átgondolt munkára is. Nekem is van tényleg ilyen ismerősöm. Előre gondolkodnak, nem az utolsó pillanatban kapkodnak, mondjuk ez nem is jellemző. Akik nyugodtabbnak tűnnek, sokszor éppen azért nem stresszelnek annyit, mert ugye előre terveznek. Ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletesen meg van szervezve, egy kis előrelátás rengeteg felesleges idegeskedéstől kimélheti meg az ember. Nem reagálnak azonnal ugye mindenre. Üzenetek, e-mailek, értesítések, hívása könnyű, azt érezni, hogy mindegyik azonnal válaszolni kell. Hát mondjuk az én szakmámban azért nem állt minél hamarabb. Nem azért, mert ugye semmi veszik másokat, hanem megőrzik a saját fókuszokat. Hát igen, csak az mondjuk mi a pénzre kerül. Engedik, hogy legyenek üres járatok. Na ezt még kéne tanulni tényleg. A nyugodtabb emberek pontosan tudják, hogy a szünetek nem elvesztegetett időt jelentenek, hanem itt ellenkezőleg ezek adják vissza a lendületet, hagyják, hogy legyen tér a gondolatokra, egy lassú kávéra, a rövid sétára, vagy akár arra, hogy nézzenek ki csak úgy a fejükből. Képesek nemet mondani. Szintén nagy-nagy hiba nálam, vagy nagyon nehezen tudok. Akik állandóan rohanásban élnek, sokszor túl sok mindent vállalnak el, mert nehezen mondanak, ugye nemet. Ezért nem érzik kötelességüknek, hogy minden kérést megkívást, vagy plusz feladatot gondolkodás nélkül elfogadjanak. De is tudok nemet mondani, amikor azt kérdezik, hogy nem vagy iszol még egy pálinkát? Persze, hogy nem. Nem akarnak mindig maximalisták lenni nyugodt emberek. Ha minden apról részletet hibátlannak kell, hogy legyen, rengeteg időt, energiát vesz el. Nem hagyják, hogy a maximalizmus megbénítsa őket, ettől lesznek kevésbé igényesek, de nem lesznek, bocsánat, kevésbé igényesek, csak kevésbé feszültek, mondjuk attól függ, hogy én a főnököt például, ha van. Tudatosan építik be ugye a pihenést, a regenerációt nem jutalomnak, hanem a mindennapok alapvető részének tekintik, ez a szemlélet hosszú távon hatalmas különbséget jelent. Így van, hát ha nem is mindegyik működik nálam, attól függetlenül sok igazság van ebben, de érdemes megfontolni. Sírni tudnék ez a tényt.

Válaszolunk 0670-45-95-95-95-ösen, nem mondtam volna még, és van buriszkás, rendezvényes. Köszönöm a sokan keresitek ezt a telefonszámot is, 0632-19-48-07. Itt pedig sakirázunk egyet a Futball BB örömére, ez a Die Die.

hallgatók is egyébként lángost is készítenek ipari szinten, lehet, hogy nem jöttenek ezzel együtt. Én kaptam 8 darab tippet, hogy hogyan lehet tökéletes lángost elkészíteni. Én például csak úgy tudok, hogy megrendelem, kihozzák, megeszem. Tehát ez a hír nem az én hírem, hát valakinek segít. Na, 8 tipp a tökéletes lángos elkészítésed. Olaj legyen forró, ideális 170-180 fokos. Ellenőrzésként dob egy picit észet az olajba, ha azonnal sütteregni kezd, akkor lehet, hogy sütegetés. Nem kell spórolni az olajjal. A lángos sütéshez sok olaj kell, ne süst túl. Ha elég forró az olaj, a tészták minőségi kellően megked, úgyhogy 1-2 perc alatt meg is ül az a lángos. Készüljünk elő, ugye, ez tényleg egyébként fontos, de minden ilyenkor. Sütés előtt pakoljunk a konyhapótról, fűszerről, csak a szükséges eszközöket hagyjuk elő. Ilyen a papírtörlő, az a bélet tányér, csipesz és a kész lángoshoz. Egyébként más nagyon nem is kell. Forrósítsuk fel az olajat, amit megkelt a lángos tészta, azonnal kezdjük el sütni forró olajba. Nem jó, ha várunk és túl kell a tészta, mert nem lesz tökéletesen forrós a végeredmény. Formázás is fontos lehet, a tészta gombócokat olajos kézzel tessék megformázni a serpenyő felett, és addig nyújtsuk, amíg nem lesz halvány vékony a közepük, és egyszerre egyet, ugye csak is egy lángos süssünk, egyszerre ne kapkodjuk, kivételes eset, ha mini lángosokat készítünk, annak mi értelme, azon a tessék fogyasztani, hogy a lángos frissen a legfinomabb, az teljesen így van, magam részéről sajttal, kis fokhagymával, és persze tejföllel az igazi, jó hét.

tudatosan Magdolnákat ünnepelünk, ma nagyon-nagyon szép név a Magdolnák, nagyon-nagyon boldog névnapot Magdolnáknak, Magdusoknak, Magdikáknak. A Magdolna a Magdalena magyarosodott alakváltozata természetesen, úgyhogy hát úgy is szép, hogy Magdalena persze, van el másodlagosan Lenke, Marica, Veréna névnapi, sőt Levendula, Lipót, Magda, Manda, Verbéna, az említett Magdalena névnap is ünneplődik, tehát ma holnap majd a Lenkék ünnepelhetnek majd, egy kis boldog névnapot, a Szülcsi napcsiszót pedig ki nem hagynám, nagyon boldog napot kívánok mindenkinek, kinek ma van, egyébként adhatja. Kicsit a kamarátom a folytatásban, ebben a Sexy Beaches.

A déli arany szó pontos mindenkinek. 132 éve tartották a legelső autóversenytelepon, 128 éve született Alexander Calder, amerikai képzőművész szobrász, aki kinetikus szobrokat és 3D-s rajzokat készített, kérjétek el, drótból tette. 128 éve született Haller Figyes fotoművész szakíró, 125 éve született Tarcsai Vilmos vezérkari százados, az antifasiszta ellenállás egyik katonai vezetője volt ő. Aztán 115 éve Nagyváradon megszületett Murát Lili színésznő, a 30-as 40-es évek fantasztikus filmbálványa, 102 éve született Bacher Mihály kétszeres Liszt Ferenc díjas zongoraművészünk, 92 éve született Louis Fletcher, amerikai színésznő, aki egyetlen alakításért meg is kapta az Oscart, a Golden Globe és a BAFTA díjat, ugye a Szálak a fészkére, fantasztikus film. 82 éve alakult meg a lengyel népi hadsereg, aminek emlékére a lengyelek ezt a napot nemzeti ünnepként ünneplik, és 80 éves a Markos György, humorista előadó művész. Üli bátyám, nagyon boldog szóra a fordulat.

Timicsis DJ, de akkor is az Amis Mucsikja jelenében az kellemes kis megoldás van. Ez van pedig, mindig az ugrál a zenék közül, eleve talpátilak a szem.

Akkor a zárodához érkeztünk, kevés köszönöm ezzel a figyelmeteket. Ennyi például a mai műsorban. Holnap igyekszek majd évődés után ismét rendelkezésetekre, nem én nem annyit jöttek, és hangatoztok, osztok jó zenéket, és persze lesz mindenféle hasznos és vagy érdekes információ is. Ne felejtsétek 18 órakor kattintani Dr. Tom műsorára. Addig is szép szellet mindannyiatoknak, kellemes időt, és persze gyönyörűséges délután. A Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Dale.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
2: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Dr. Tom in the mix.
1: You're listening to Super DJ Radio!
2: 2026. Június 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

A Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Szép és kellemes délután kívánok mindenkinek 2026. 7. a 22. napján Roots Right Reggae 18 óra 2 perckor ismét Dance Doki itt a színpadon. Bocsánat, köhögtem, de tehát én vagyok Doki, sziasztok! Ismét belenyalunk a bakelitekbe. Kérlek szépen 2 órán keresztül, kicsit lassabb verzióban, lassabb ütemekben, de csak ilyen jókat, olyan dokis jókat, na, ígérem. Azt mondja, hogy mi van még, várjál, 0-70-45-95-95, ez a Viber számunk, ide jöttek az üzik persze. Minden is beolvasásra kerül majd. Mint említettem, volna belenyúlunk ismét a bagelitekbe. Itt Loft és a Summer, ha már nyár van, gyerekek. Mondjuk az időjárásról ez nem mondható el annyira. 24 fok van. Mondjuk engem annyira nem érdekesít. Na, kezdjük akkor, sziasztok! Hey!

Én már holnap kezdem összeszedni, összepakolni a cuccokat, már ami a technikát illeti. Minden szépen estére belpakolok a kocsiba, hogy pinteken, korán reggel tudjunk már játszani nektek a szuperen. Jakab szálláson ugyebár a Hotel Euróban, ahol 3 napon keresztül, akkor mondani, hogy durván 2,5 napon, 2,5 napon keresztül üvölteni fog a zene. A hang és a fénydektinkát pedig köszönjük szépen.

és a Sunshine, Sunshine Reggae. Ki volt az első Viber, ez is a család természetesen. Gyönyörű szép késő délután kívülünk neked, drága Doki, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család már vár téged. Örülünk neked, hogy újra hallhatom csodásat mindenkinek. Nagy ölelés oda át a családtól. Köszönjük szépen, szia is a család!

És ha már emlékeket ébresztünk, akkor igenis, jó reggelt, ébresztő emlékek. Life is life, és a Sunshine Reggae. Egy jó kis Megabix Benito Bakelitről. Na nézzük, mi készül itt a bal oldalra, hiszen már feltettem egy korongot. Elejétől fogom játszani, hiszen, hogy is mondjam, megérdemli.

Megmondom őszintén, mondom, gyorsan elolvasom, hogy mi van a Tokjára, ír az SM Tokjára, igen, a Bakelit Tokjára. Olyan színekben pompázik a Bakelit korong külsője, én pedig szintén veszem, és hallott, pont nem látom. Egyszerűen nem látom, kész. Na mindegy, emlékeket ébresztünk. Jön a Form, emlékszem még rá. És az All Together Now.

Na nézzük a másik oldalt is, hiszen nem csak egy oldalról játszunk, két irányból kapjuk a pofont Dokitól. Durányom, 2-3 éve sikerült megszereznem ezt a fekete korongot. Egy igazi himnusz volt a réges régen, meg egy messzi-messzi galaxisból is talán.

Pilla tovább itt van Encsike és a 0-70-45-95-9-95-ön és azt írja, hogy together now. Jó estét, jó szurkolást, megjöttem. Szia kedves Doki, sziasztok, szuperek, Encsike jelenléti FIFA. Mára is gyönyörű szép kora estét kívánok neked és minden kedves estér hallgatónak. Kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást, Doki, Pustika, Encsike. Szia, Encsike!

És hát tényleg, gyerekek, azt mondja, van egy csütörtök, és aztán jön egy holnap után, amikor is elkezdődik a Super Energy Rádió 7. partia. Jakab szállásra a Hotel Euróról. Nem egy telefont kaptam, és kérdés is kaptam ezzel kapcsolatban, kérlek szépen, így elmondom már mindenkinek. Létezik az, hogy ingyenes ez az egész. Kérlek szépen, mindaddig ingyenes, ameddig nem szeretnél enni valamit, vacsorázni, stb. Vagy esetleg fogyasztani bármilyen italt, alkoholt, bármit. A buli maga természetesen ingyenes. De nem kell belépőt fizetni, nem kell ilyesmit fizetni egyáltalán. Ne kell egyezni. Pénteken már kezdünk, hogy durran olyan 10-11 felei már szeretnék azért adásba kerülni. Vagyis szeretnénk, hogy a rádió adásba kerüljön a Jakab szállásról. Nem pont én, most mindegy, hogy ki, lényegtelen. De a lényeg az, hogy gyerekek ingyenes. Pénteken is, és szombaton is.

És itt van a baloldali korong. Ah, yeah, és nem oh yeah. Totally spectacular. Itt van egy Hollywood, és egy Americanos. Sure.

Ismét Fájver Ferenciát, és itt van velünk. Jó a muzsika, jó a zene. Már izgatottan várjuk a pénteket, aha persze. Aha, nem erről volt szó. Szia, Ádi, ciao. Úristen, hogy micsoda zenék lesznek ott, gyerekek is. Higgyétek el, hogy minden egyes műsorvezető azon fog munkálkodni, hogy rohadtul jól érezzétek magatokat, az biztos.

azért valójában őszintén Rocky 5 zené megvan. Erre az a válaszom, hogy nekem igen. Te hülye vagy, Doki. In your eyes. Go for it. Hey, Joy B. Alice.

Ismét Vajberi Pamling Bandesz, Szia Doki Bandesz, Bagyesz akarom menni hegesző jelen csórvásról. Üdv mindenkinek, az Amper és a BPM legyen veletek. Szia Bandesz, hello Bagyesz, és hello csórvás, és hello hegesztőmester.

Úristen, mit találtam. Óriás szerelem volt ez a zene, figyelj! Hey, Jamtronic! Csak ilyen feldolgozásokból értek mégis, gyerekek annyi kerestek, mint Uganda egyéves költségvetése szerint, véleményem szerint. Egy másik nap a paradicsom.

Lovasz Kacsis itt van, maximális tiszteletem, doktor úr. Szép délután és jó adást kívánok. Még másfél nap és meló és péntek és tali is. És oh yeah. Kedves Karcsi, így van. Kicsit melegebben is mondhatnám. Kedves Karcsi, jó lesz az úgy. Szevasz Karcsi, várunk már. Na pillázunk. Jobb oldal is már fönn van. A dal címe majd az lesz, hogy Break My Stride.

0: én se gyó.
1: Ain't nothing gonna break my stride.
0: Ismét Ferenc Jádi, mindig jön reggel 6 és 14 óra között dolgozik a barátnője, és utána indul a kiaklapszálása. Ádikám, szeretettel vár.

Már felkészült a baloldal is. Kérlek szépen egy kis teherautó, vagyis úgy mondjam, inkább egy kis busz van az elején. Gyönyörű színekben pompázik, bár én szintén össze vagyok, de hát szerintem egy ilyen rózsaszín az alja és sárga a teteje. És az van ráír az aljára, hogy Justi fied and ancient. Ne is kérdezz, mit jelent ez, meg hogy mi ez egyáltalán. A bal felső sarokban pedig annyi van írva, hogy te, Tamás Helén Edvig, és egy K, és egy L, és egy F. Te ki a F?

Ismét Fájberi Tanikház is. Szép kora estét a hallgatónak, szia doktor úr. Mai receptem felírnád azt, hogy a jó zenék, jó hangulatú, szuper hallgatók. És a visszaszámláló már csak két napot mutatja a kapszáláson. Tali 24-26! 24-26! Vágom a centit. Szia házi! Mi is vágjuk ezerrel!

Nem hiszem, kisgyerekkoromban ugye tudni kell, hogy nekem van egy bátyusom. Mindig átvett és mutogatta az ujjait, hogy hogy számol el 10-ig, és hogy lehet, hogy mégis 11 a vége. És mondta, hogy egyem, akkor mutat az egyes. Mutat a kettem, akkor az a kettes. Hármam, a hármas, a négyes, az a négyem, a négyes. És hát ez így sikerült, hogy egyem, kettem, hármam, négyem, ötöm, hatom, hetem, hétem, nyolcam, kilencem, tízem, hoppá, ez 11 volt, várjál. Még egyszer. Egyem, kettem, hármam, négyem, ötöm, hatom, hetem, hétem, nyolcam, kilencem, tízem, és ez 11 akkor is. Hányszor átvelt? Istenem, hányszor átvelt?

az öreg Mumu Land. Tiboltom is itt van. Üdv doktor úr, a mai napi adáson is megjelentem. A találkozó műsorai végig adásban lesznek. Nem lesz tólig? Kérlek szépen, lesz tólig. Mit tudom, pénteken olyan déltől már elindulunk, onnan adjon adás. Durán olyan szombat hajnalig. Aztán úgy tervezik, hogy szombaton is olyan 8-tól ismét adás, vasárnap hajnalig. Tehát, hogyha valaki autó DJ-t szeretne hallgatni, ami nem kizárt, hiszen nagyon szeretem, imádom, vagy csak hajnalba kapcsolja be a rádiót.

0: hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want
1: you. Tudom, őszintén régességen azért a rap irányába is elindultam így. Itt finoman szól, hogy a rap és a funk irányába. Úgy tetszik színvonalában. Itt van mindjárt Curtis Blow. És a breaks.
0: Breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose.

A pillanat tovább itt van Los Angeles is a 0-70-45-95-995-en. Sziadok, itt vagyok, itt vagyok. Millió pusztam is önlesz nektek előre, és jó bulit nektek hétvégén.

kicsoda ütem volt, nem olyan semmilyen. Ahogy szerettem. De olyan hosszú hajam volt, mint az ölletre, ráadásul még tudtam covba is tenni, én covba a hajamat, érted, én. Azért páram már láttatok azért. Most kézzel, de na, most kézzel, de. Amikor nem covba volt, akkor ilyen fortunás hajam volt. Jézusom, hogy néztem ki.

Na pillanatunk tovább jön egy olyan felvétel, ami nagyon-nagyon régen, finoman szóval régen, nagyon nagyot ment. És mindig volt egy kérdés, hogy vajon ez volt előbb, vagy Madonna? Kérlek szépen ez.

És milyen réges, hogy ha már ez előbb volt, mint a Madonna Holiday-je, Madonna azon mennyit keresett, és MC Michael G és a DJ Sven az mennyit. Jó, az sem lehetett egy apró pénz, de hát azért van jó benne. Itt vanunk Zsú is. Szia, mi a keresztapa? Várj, az én lennék. Keresztapa, itt vagyok. Kész, hogy átadtad a helyet. De ilyen. Zsúval is találkozunk majd pénteken, és szombaton is. Kemény lesz, gyerekek, nagyon kemény lesz ez a hétvége. Jézus Mária!

That's right. Na pillanatunk tovább. Az előbb forgott egy kielef gyerekek is, hogy jön, én nézgetem a lemezeket. Hát kezembe akadt még egy. Na most mondd meg, hát most mit tegyek? Figyeld, ezt teszem. Kielef, vagyis a King of the Low Frequency, vagyis a mély hangzások királyai. És itt van a What Time Is Love, gyerekek, azt a mindenit mekkora volt.

Nézzük a folytatást, egy olyan zene következik így baloldalról. Rüellem azt az oldalt, hát akkor is nem tettek mindenkit a jobb oldalra, na mindegy. Kérlek szépen, általában ezzel szoktunk kezdeni, hogyha esetleg valami kerti partin vagyunk, vagy ilyesmi helyen. Általában ez a zene az indító. Figyelj! Dr. Tom in the mix.

Itt van még Mezzo Forte és a Garden Party. Régi-régi house verzióban, gyerekek, mekkora volt ez is. Atya úristen, Viber 0 a 75 95 995.

Megmondom, ez a korong őszintén egy igazán érdekes korong, ugyanis a mezzoforte az előadó egyértelmű. Viszont nem a Garden Party a maxi lemez címe, hanem Better Love. Ez a verzió a B oldal egyen kapott helyet. Mint olyan kuriózum, legyen úgy. Kuriózum. Mit csinál ez az iózó, nem is értem. Össze-vissza beszél ez a

És hát lassan-lassan nézzük meg a jobb oldalt is. Annyit látok, hogy egy ilyen felirat van rajta, hogy egy busz megálló. Hát mi lenne más, nem? Mint egy busz stop. Na de mit hozott nekünk ez a busz megálló? Nem a 218-as, az biztos. Na figyelj!

Nem is tudom, durván olyan 18-19 lehettem, épp hogy végeztem a katonasággal. Elkezdtünk járni ilyen Fortuna meg ilyen helyekre. Hát ott kérlek szépen jött egy olyan banda, az volt a nevük, hogy Was Not Was. De Úristen, de Atya Úristen, hogy miket hoztak ők. Mégis egy olyan gorongot hoztam most tőlük, amiket nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem, és végre sikerült megtalálnom. Dublán olyan másfél éve. A Was Not Was-nak volt a Shake Your Head című száma, hát az Úristen! A Shake Your Head! Jó, az is mekkora volt. Viszont esse kutya, figyelj! A dola címe majd az lesz, hogy Papa Was a Rolling Stones.

www.pancóperégyiradio.hu 19 óra 1 percet írunk, gyerekek. És felkészül a sötét borjú, nem sötét borjú, várjál, felkészül a sötét borjú. Bú! És jönnek a cowboyok. Na jó, várj, szülje.

Na nézzük a másik oldalt. Egy sötét kék, fekete korong, igen már. De a borítója sötét kék. Rózsaszínen az van ráírva, hogy Montana Sextet, és hogy hú, négy zenemész.

Na lassan-lassan, vessünk pillantásra, vagy inkább fülelést, nem is tudom, hogy mondjam ezt, a baloldali lemezjátszóra. Nézem, hogy Veo Records által kiadott Bakelit lemezünkből következik. Milyen érdekes a Veo Records, akkor nekem általában Mr. President, Captain Jack, stb. Ezek jutnak eszembe. Pedig nem, hallod? Sokkal régebbi is van nekik. Hát figyelj majd!

És milyen érdekes, hogyha megfigyeled ezt a szintetizátort, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Tudod, mi ez hasonlít? Csak mit tudom én egy a 15 éve később? A Plastic Dreams-re, nem? Egy kicsit, de... Közben Encsik érje, úristen, mekkora zene! Tudom, tudom. Na de nézzük azt a bizonyos Veo Records-t akkor. Nem csak a 90-es évek közepén adott ki normálisabb, finoman szóval normálisabb bakelit maxikat, hanem a 80-as évek végén is.

Bizony, bizony. Itt van a London Boys. Szegények már nem élnek. Ha jól tudom, Ausztriában egy autóbalesetben haltak meg szegénykék. Itt van a Requiem.

ismét Viber, Kisméd Attila, és itt van velünk a 0670-45-99-95-ön. Szia Doki, ugye elérhető lesz ez az adás is. Embertelen jó muzsikákat tekersz, Ati Szögedről szögedre. Szevasz Ati! Hello Szöged! Szoktam hozzátok járni különben. Általában a jakabszállási buli után. Azt tudod miért? Van ott egy híd, a híd nálatok. Nem tudom a nevét, ne kérdezz. És a lábára van egy olyan csárda. És csak halászlér megyünk. Brutál.

de pillázzunk tovább. Irány a jobb oldal. A pontos idő 19 óra 20 perc. Kérlek szépen egy piros korong, nem egy piros tokos korong. Egy jó betű van rajta, egy pont, egy K és egy pont. Alá pedig az van írva, hogy okaj.

Ismét Ati írja, hogy ha Szegeden jársz, akkor az algyői halászsárdát próbáld ki, a legjobb. Várja, folytatta. Vagy főzzük neked, de még attól is jobbat. Várja, az jobban érdekel, megmondom őszintén. Hallod, hogy csípantom, és tudom én. Nőből vagyok, de hát az afrikai harcsából szerintem. Tudom, hogy afrikai harcsa mi van, ilyen vagy normális, vagy ember szült, vagy jó ízé. Hát a gyerekek, megmondom őszintén. Azt úgy eszed, mint a rántott húst. És írtozatosan jó íze van. Tudom, hú. Vaj, nem magyar pont, meg nem magyar. Sajnos nem. Abból a brutál. Oké. Okay. Na de nézzük tovább. Jön egy olyan banda. Az van a bakalitra írja, hogy ALT, vagyis A kötőjel L kötőjel T, és a Lost Civilization. És egy finom kis itóka, figyelj. Esetleg egy tequila.

Figyelj, egyszerre! A 3-2-1 és ho, tequila! És a Isti is írja, hogy azt a mindenit, micsoda muzsikák! Köszönjük szépen! Finoman szóval is érdemes lesz ott lenni, gyerekek, a 3 napos bulin. Bődület zenék lesznek!

Itt a jobb oldal következik. A lemeztokon kérlek szépen egy gőzmozdony, van egy óriási gőzmozdony, 1293-as van ráírva. Tényleg brutális, mert magasságokban ível. Rohadt nagy gőzmozdony. Nem véletlenül, hisz egy Lokomotíve remix 93-ból. És hogy mi jön? Egy jó kis...

Ismétlen csige. Az igen, a szöveget nem nehéz megjegyezni, hogy tequila. Tényleg egy időt szól. De jó, Doki, minden adás alatt fiatalodunk úgy cirka 30 évet. Ez jó, köszcsike, pucsikáncsike. Hát ezért vagyunk gyerekek. A Without Love. Long Train Running. De mit találtam a bal oldalon? Leesett, felvettem. Fel is raktam, figyelj!

Na, pillanatunk tovább. Egy olyan lemezt találtam. Ami Noah 1, A2, B1, B2 van. Mint általában, igen. Mint a négy más előadó más zene. Ez olyan válogatás lemez, nem is értem. Olyanok találnak rajta helyet, hogy jó napot kívánok. Kérek szépen eredetiben Trio Rio és a New York Rio Tokyo. Van egy olyan, hogy Chimo Bayo Asimia Kustami. Van egy másik, az a gőzöm sincs, hogy mi az kutya kaki lehet, semmi. Viszont van egy régi, egy Guitar Army. Ezt le kell adnom, gyerekek, figyelj!

Ismét Fiverr, itt van a Jannika is, hello Doki. Már kezdtem reménykedni, hogy az egy Eurodance sorozat folytatódik. Apropó, nem tudtam, hogy elég, ha ide írom, hogy vagy máshova is írok neked, hogy az FL sorozat múltkor itt, és a Pet Shop Boys adást licens megosztani letöltés ügyileg, ugye? Köszi puszi. Jancsika, Jancsika. Oh, well. Mi volt az Guter Army? Said, oh well. Na de pillancsuk tovább, hiszen a bal oldal már készen áll, akarom mondani készen ül, akarom mondani készen fekszik, figyelj el.

0: baby, give it up.
1: Hey, shop, baby, give it up.
0: Kérlek szépen, köszön a baloldali zselindul. Jön egy olyan megamix. Egy sötétkék korongról, akarom, hogy fekete korongról, de sötétkék borítóval. A borítóról az van írva, hogy The Models. És csak ennyi, hogy a megamix Let's Dance. Egy olyan régi-régi zenék jönnek. Bocsánat, kölgök. Régi-régi zenék. Amikre rengeteget táncoltunk, viszont az az érdekessége, hogy szinte az összes zenét Ken László énekli. Ezt hogy várja? Hát majd figyelj ide. Az öreg Laci.

Közben Rencsike átírt engem be, ugye Dominiknak. Ez megmaradt nekem, kész. Annyit így csak, túl okos ez a vacak. Mindig átír a sorry. Aha, persze. Dominik és kész, ez jön be, érted? És nincs ezen mit csinálni. A kis Dominik. Junior DJ Dominik, vagy várjál? Talán ne az.

Ferenciád írja, hogy Doki, majd valahogy csinálunk a pultba egy fotót, mert tavaly elmaradt, sajnos tavaly biztos elmaradt, tavaly előtt is elmaradhatott, mert tavaly nem volt, ugye? Természetesen, Ádikám! Micsoda hang és fénytechnika lesz, gyerekek, és még egyszer mondom, gyerekek, aki nem akar enni, nem akar inni, nem akar ott aladni, annak ingyenes! Jó, hallottad? Ingyenes!

Tényleg nem tudom. Tényleg nem tudom, hányan felhívtak ezzel kapcsolatban, hogy akkor mennyibe kerül, hogyha ők nem lesznek, nem akarnak ott aludni. Mármint a 21-25-26-ról beszélünk a Super Digi Rádió partiról, a Jakab Szállási Hotel Aeróból. Még egyszer mondom, ingyenes.

Na pillanatunk tovább, úgy nótaként pedig egy olyan nótát hoztam. Emlékszem, 17 éves voltam, amikor megnyitottunk egy saját diszkót, legalábbis megpróbáltuk, hogy milyen jó kis sörözőbe. Szerintem tök jó volt különben. Nekem legalábbis tetszett. Úgy aztán elvittek egy 3-4 buli után katonának, hát hova megyek, persze hova vigyenek. És a következő nótára fogtak, bevonulás előtti utolsó szombat. Alkottak egy kört a srácok, a csajok és mindenki, és középre állítottak és énekelték velem ezt a zenét. Ez volt a bevonulási zeném, figyelj!

Jó magam, úgy hozom is. Köszönöm szépen, hogy voltatok. Köszönöm, hogy ennyien voltatok itt a www.superdigiradio.hu-n. És bűgődött a Viber 0670459595-ön. Ú, de gyors voltátok itt.

0: a gyerekek, még egyszer mondom. Július 24-25-26. Péntektől, tehát a héten péntektől. Durván 10-től vagy déltől talán. Élő egyenes adásban közvetítés lesz végig vasárnap reggelig. A Super Digi Rádión gyaklapszállásról.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Zene és őrület mind a mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. június 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to
1: Super DJ Radio! Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.

Na szép est, igen, hogy hallható. Két nap, majdnem teljesen két nap, aztán tömélyen találkozunk a Super EG rádiósok. Na, én úgy gondoltam, hogy nem az az neki fog jönni, hogy ott is lesz jó, lehet egy-kettő is benne. Hát most tömélyen van bészre az első egy órába, és akkor vágom neki a hardcore-nak is. Legyünk a finomak, majd leszünk pénteken, meg szombaton. www.djradio.hu, jakabszállás, aztán találkozás. D-től teljesen vasárnap reggel 8-ig. Csak bírjuk ki hajnalig, vasárnap hajnalig.

Puszantásokat is encsike! Na, egy picinke, Drum and Bass is kívülne, Rude Demon Bass. The Swedish Radio, úgyhogy elhoztam nektek. www.swedishradio.hu, ott a Viber szavunk lehet most konkrétan nyurogatni. Na, egy péntek. Akkor kezdünk izosan, ott tömény hands-up-a fog kezdeni. Itt most ezt Drum and Bass után a hardcore teljesen 10 óráig. Aztán ott is elborul a party, ott is lehet rohasszó. Csak kérdekkel azt leadom. Már zenét.

Kikére magamnak, én csak cigit, köszönöm szépen. Ja, inkább a legális. Meg a németeknél. Itt Ungarisében nem, és nem is bánom.

0: Graham Mason itt a Square Ridge Rádion keresztül magamtól Ibentől. Igen, igen, meg két nap, majdnem két nap, hál' Istennek. Azt mondja, találkozó, na ott nem lesz Graham Bass. Na jó, lenne egy-kettő becsömpészek, de tőlem tömény Hands-up és Rance fog jönni. Ahogy szoktam állni a vasárnaponként. Ha majd elborul a part, akkor lesz Graham Bass és a hardcore is. Olyan polulásztak feeling. Adjunk az érzéseknek. A www.radio.hu. Ott a Viber-számunk, ott lehet most konkrét örgatni.
1: Mit mondtál most?
0: Ott a Viber-számunk. Lehet nekem írni szépen. Azt találkozom, jönnek a pacsik majd.

www.radio.hu, ott a Viver SoundCloud, lehet nekem konkrétan most írogatni. Megoldtak az információk, hogy is lesz a kapszálláson. Lesz minden parti töményen. Nagyon pacsizás!

Hello, Házi! Jókor ímek! Szép es lány, ma este nála DM-i pörög, van köztem, mindig örök. Időben sokat hallgattam, de aztán Super DJ rádió rászoktam. Ja, hát ez ritka jó, esküszöm.

Lesz majd DJ simogató is? Na ne! Én bocsánat, akarom mondani, hogy régi divatú vagyok, új divatú vagyok. A hölgyeket szeretem, a bocsánat.

Elnézést kérek tőle, Kisa István, én csak most láttam meg az üzenetet, eloldom foglalatoskodva. Köszönöm szépen. Igen, picinként most más számokkal jöttem, más stílussal, nem a szokásossal. Tömény Ryan Bass-szel, úgyhogy a hardcore szerintem is fog maradni. Még 20 percen keresztül csak is DMB fog menni.

Akkor éget ére munka, már a lányom munkatárával legközelebb, majd pénteken leszek hallható a Jakabszállási partinkon. Ez a szombat hajnal lesz, de ott leszek én is. Vasárnap hajnalban is. Valszeg, úgyhogy lehet jönni, lehet hallgatni. A Szuperi Gyurán keresztül közvetítve lesz, aki tud, jöjjön el. Aztán partizunk egy ritka nagyot. Csak szólok, aki vele, aki jön, és akar én kínálni bármilyen itallal, piával. Bocsánat kérek, de én nem iszok alkoholt. És egyéb más szólások nem érdekelnek, nem izgatnak. Akkor is, ha teró vagyok, hogy nem iszok alkoholt. Köszönöm szépen az információt, meghallgatotok engem. Szóval akkor péntek, szombat, Jakabszállás, parti velünk, Super DJ rádiósokkal. Élőbe, DJ simogatás lesz. De, hogy mondjam, én a fiúktól nem várom el, nem is akarom. És nem is kívánom. Ezt nem tagadom. És minden más sem. Ami normális értéken belül van. A hölgyek mások.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio! Ott a helyed.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: Super DJ Radio.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A SIP szó után üzenetet hagyott.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Dip Chuck, Fantasia.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

what I've missed. Thoughts into my essence. I'm inside out.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station.
7: Super DJ Radio.